Ragastat Atlantif, if magaf, chif magaf, feleteretten if, korbitankol magatulankol una kozat nek is, damostazarum maifator mozitarattan al, amazikolar cembe magavar, magamagama var. Ne tenebrek fel megit sarum uccitaram faratso egirigel nem kerek fel nem megeker atsom tovar.